utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,

Isten nekem örüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek langszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sem.

méltatlan az igazemberhez. A szenvedéstől elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa ember pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni.